0: reklám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 3 magyar tűnt el Nepálban, változhatnak a haltelepítések, megvannak a pótfelvételi ponthatárok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már 3 magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villámárvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekély tavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 000 jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 000 jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és hello péntek, szia péntek, szeretjük a pénteket, bár teszem hozzá, ez egy picit azért olyan keserédes péntek, mert általában a pénteket szeretjük, mert utána jön egy jóképű hétvége. De ez meg azért mégiscsak valamilyen formában az idei esztendő nyarának utolsó pénteke, augusztus 28-a. Hát, még egyszer hangsúlyozom, ahogy már megtettem az elmúlt napokban, nagyon bízom benne, hogy az elmúlt nyár a nehézségei ellenére mindenki számára tartogat szép emlékeket. Na, így fussuk neki akkor ennek a mai napnak. Én majd hozom a történeteket, például 64-ből, hogy Bob Dylan hogy füvezte be a Beatles-t, vagy éppen, hogy megjelent az Aerosmith legendás stílusteremtő dala, vagy éppen, hogy feloszlott az Oasis. És még oly sok minden másról. És persze az utakon vigyázzunk, ezt kérem, no megzenéljünk. Egy jó kávét, kedves egészségünkre. 103.9 Rock FM, jó reggelt! Oh.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is egyirányosítás van érvényben a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél, útszűkület a Margit körúton, és még ma estig egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: Fél hét, kívánom a jó reggelt a most ébredezőknek, biztonságos közlekedést az úton lévőknek, és boldog névnapot az ágostonoknak. Jönnek a hírek, információk, aztán pedig belelapozunk a rock krónikákba, és persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kirandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfűpollen szórása.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na, augusztus 28-a. Szóval 1964, a rock történet egy ikonikus pillanataként Bob Dylan egy New Yorki hotelben találkozott a The Beatles tagjaival, és ekkor mutatta meg nekik életükben először a marihuanát. Ez a találkozás, mondhatni, gyökeresen megváltoztatta a Beatles zenei stílusát. Egy évvel később Bob Dylan enapon lépett fel először Robbie Robertson és Levon Helm gitárossal és dobossal, elindítva a folk rock korszakát. 1975-ben megjelent az Aerosmith legendás stílusteremtő dala, a Walk This Way. És 93-ban ugyancsak enapon Bruce Dickinson kilépett az Iron Maidenből, a zenekar frontember egy londoni búcsú koncert után hivatalosan is elhagyta a csapatot, később 99-ben tért vissza. Így, na, majd még kotorászunk a krónikákban, 103.9 Rock FM, és persze sokat zenélünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is egy irányosítás van érvényben a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél, útszűkület a Margit körúton, és még ma estig egy irányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demindes TMT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: 3 magyar tűnt el Nepálban, változhatnak a haltelepítések, megvannak a pótfelvételi ponthatárok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már 3 magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villámárvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekély tavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
11: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
10: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a
12: 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nem sokára majd egy nagy testvérháború lezárásáról. Addig is az a kérésem, az utakon vigyázzunk, és éljen a péntek, akkor is, ha egy nyár utolsó péntekéről van szó.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szóval 2009. augusztus 28-áról van szó. A rock történelem egyik legviharosabb és legdrámaibb szakítása Párizsban zajlott le, enepon. Ekkor esett szét végleg a brit pop és rock korszak legnagyobb ikonja, az Oasis, ugye a Gallagher fivérek, Noel és Liam legendásan pocsék kapcsolata ezen a füllett nyári estén érte el azt a töréspontot mindössze percekkel azelőtt, hogy színpadra léptek volna, aminek a vége aztán a törés lett, ami egyébként egy gitártörés krónikája, mert hogy a zenekar a párizsi fesztivál fő zenekaraként lépett volna fel a backstage-ben, azonban Liam és Noel között brutális szócsata alakult ki, ez aztán generálódott fizikai erőszakká. Liam dühében felkapta Noel egyik kedvenc Gibsonját, és úgy megpörgette a levegőbe, mint egy fejszét, majd a földhöz vágva darabokra törte. Egyébként ez később egy 2022-es aukción hihetetlen összegért, majd 400 ezer euróért kelt el. Hát mondani se kell, Noel ezt egy picit zokon vette, ott hagyta a helyszínt, beült egy taxiba, és még azelőtt elviharzott, hogy a koncert elkezdődhetett volna. A szervező kénytelenek voltak kiállni a több tízezres tömeg elé a színpadra és bejelenteni, hogy hát az van, hogy az Oasis nem lép fel, mert a zenekar nem létezik többé. Kissé szomorúan, de nagy megkönnyebbüléssel közlöm, hogy ma este kiléptem az Oasisből, írt a pár órával később Noel Gallagher. Az ember azt írnak, amit akarnak, de én nem egyszerűen nem tudtam tovább együtt dolgozni Liammel egyetlen napot sem. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, kedves Ágostonok, nagyon boldogot a mai napra. Aki fáradt, még egy kicsit húzzuk meg, mindjárt itt a hétvége. Egyébként pedig boldog születésnapot, kedves 28-aiak, már is mondom majd a hírek után, hogy kivel lehet eldicsekedni. És persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Az energetikai alkalmazkodásról beszélt a kormányfő, új kutatás fókuszál a genetikára, tanárokat jelölhetünk a neves díjra, a mikrofonnál Gál Ildikó. Pakson a munka gyorsabban haladt, és olcsóbb lesz, mint tervezték, erről a miniszterelnök beszélt napirendelőtt az országgyűlésben, utalva az erőmű működtetése érdekében a Dunavíz szintjének emeléséért tett erőfeszítésekre. Magyar Péter hazánk vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt. Hangsúlyozta, ősszel a parlament elé terjesztik a klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait. A genetika is befolyásolja a szervezetünk fertőzésekkel szembeni védekező képességét. Ez derül ki a HunRen, Szegedi Biológiai Kutatóközpont nemzetközi együttműködésben készült friss tanulmányából. Megállapították, nem minden ember immunrendszere érzékeli ugyanúgy a kórokozókat. Reakcióink különbözőségét az életkor és az egészségügyi állapot mellett, a korábbi betegségek és oltások története, valamint az is befolyásolja, hogy a védekező rendszerünk milyen gyorsan és pontosan ismeri fel a betolakodót. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. Október 9-ig lehet felterjeszteni a pedagógusokat. Ezt megteheti diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet egyaránt. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó elismerést legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezők kaphatják meg, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Szaharai por szűrheti ma a napsütést. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsony nyabban érkezik, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak.
2: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. No, hát egy színész úriember, kedves, ma születettek. Jack Black. Az augusztus 28-i születésnaposok egyik legnépszerűbb és legőrültebb figurája. Egy univerzális komikus és egyben zenész. Gátlástalan. Rockfüggő. Ugye, ha csak arra gondolunk, hogy a Rock Suli 2003-ban, na de hát minden egyéb filmen kívüli megnyilvánulása is mindig azt mutatja, hogy mennyire rajong a rock zenészért, és bár színészként ismerik ugye a legtöbben, van neki egy hard rock formációja, ami nem mentes néha politikai megnyilvánulásoktól, ugye volt Donald Trump elleni kis felszólalás, és abból lett vihar, a feszültségeket azóta elsimították, és hát egy abszolút szerethető figura, ő egy ilyen óriás méretű óvodás, aki egyébként úgy írják, hogy zseni szülők gyermeke, mert hogy mindkét szülője műholdmérnökként dolgozott. Édesanyja tagja volt annak a csapatnak, amely a Hubble űrteleszkóp mentőrendszerét fejlesztette. Most ennek ellenére nehéz gyerekkora volt Jack Blacknek, tekintettel arra, hogy a szülei elváltak, voltak kábítószer problémái, iskolát kellett váltania, aztán a színház lett számára, mint menedék, és a 90-es években kisebb szerepekhez jutott, de az áttörést, ezt például én sem tudtam, hogy ő ott tört át, azt a pop csajok, stb. Hozta meg neki, amit én nagyon kedvelek egyébként, nem csak azért, mert magát a regényt is nagyon szeretem, de hanem azért is, mert John Cusack-et is nagyon szeretem. Szóval az egy ilyen kellemes kis feldolgozás, hogy jó kis egyébként zenei, de közben meg szerelmetes regénynek. 2006-ban vette feleségül Tanya Hayden Gordonka művészt, és két fia született egyébként Jack Blacknek, Samuel és Thomas. Egyébként ma már igazi popkulturális ikon, miután letarolta a slágerlistákat, például a Peaches című dallal bekerült a Saturday Night Live legexkluzívabb klubjába, és hát mondani se kell, azért ott sorjáznak mögötte a nagyobb hollywoodi kasszasikerek. Úgyhogy kedves ma születettek, Jack Black!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is egy irányosítás van érvényben a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, útszűkület a Margit körúton, és még ma estig egy irányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620

0: 5 a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Emelkedik az öregségi nyugdíjminimum. Változás az uzsoki élén. Egyre több robbanó eszköz kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kirandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
10: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Boldog pénteket mindenkinek, nem sokára majd arról, hogy mi is történt 64. augusztus 28-án egy New York-i hotel 6. emeleti lakosztályában. De addig is zenélünk.

103.9 Rock FM. Nos, 1964. augusztus 28-án a New York-i Delmonico Hotel 6. emeleti lakosztályában nem egyéb történt, mint hogy találkozott Bob Dylan és a Beatles. És ez nem csak egy egyszerű találkozás volt, hanem az a pillanat, amikor Bob Dylan betépette a Beatles-t. Egy félreértésből indult az egész, mert hogy Dylan egy közös újságíró barátjuk közvetítésével érkezett a Beatleshez, és szentül meg volt arról győződve, hogy a gombafejűek már rutinos marihuána fogyasztók. Félre hallotta ugyanis az I Want to Hold Your Hand című daluk szövegét, I Can Hide, nem tudom elrejteni, sort úgy értette, hogy I get high, vagyis be vagyok tépve, amikor megérkezett és felajánlotta a füvet, John Lennonnak kellett tisztáznia, hogy valójában még sosem próbálták. Mivel a Beatles tagjai tartottak az ismeretlentől, Dylan megkérte a menedzserét, hogy sodorjon egy jointot, amit aztán John Lennonnak nyújtott át. John nem merte elsőként megvívni ezt a csatát, így továbbadta Ringo Starrnak, akit viccesen elnevezett a királyi kóstolónak. Ringo azonban nem ismerte a spangli körbeadásának etikettjét, ahelyett, hogy beleszívott volna és továbbadta volna, egymaga elszívta az egészet, mint egy sima cigit. Ennek eredményeként perceken belül kontrollálhatatlan röhögő görcsöt kapott, és totál betépett. Látva a hatást, Bob Dylan gyorsan sodortatott a többieknek is egy-egy sajátot. Hát mondani se kell, hogy ezek után igen, jó lett a hangulat. Brian Epstein, a Beatles elegáns menedzsere állítólag egy sarokban kuporogva csak annyit tudott ismételgetni. Olyan magasan vagyok, fent vagyok a mennyezeten. Paul McCartney teljesen átszellemült, meg volt győződve róla, hogy az élet legnagyobb igazságára jött rá, ezért megkérte a Roadie-t, Mal Evans-t, hogy gyorsan írja le egy papírra a gondolatait. Másnap, amikor józanul elolvasta a cetlit, csak ennyi állt rajta. Két szint van. És hogy hogyan változtatta meg ez a zenéjüket? Hát, lehet mondani, hogy a találkozásnak komoly művészeti következményei voltak. Paul McCartney később úgy nyilatkozott, hogy ez az este nyitotta meg a tudatát, és ekkor kezdett el életében először igazán gondolkodni. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: Rock FM.
1: 8:30, és még mindig péntek, jönnek a hírek, információk, aztán pedig lenne itt egy dalocska, amiről ejthetünk néhány szót. Na de addig is majd zenélünk.
2: Bye!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Eltűnt több magyar Nepálban. Változhatnak a haltelepítések. Megismerhetők a pótfelvételi ponthatárok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már 3 magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villám árvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádióknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Marty Feldman, azt mondja a címszereplőnek, hogy Walk This Way, miközben a púpja miatt furcsán sántkál. Frankenstein pedig elkezdi pontosan utánozni a járását. A zenekar tagjai ezen annyit röhögtek, hogy elhatározták, ez lesz a dal címe. Steven Tyler énekes a szállodai szobájában aztán megírta a fülbemászó ritmikus, szinte hadarós szöveget. Másnap reggel a stúdióba menet azonban a taxiban felejtette a jegyzet füzetét. Pánik helyett fogott egy filctollat, lement a stúdió alaksorába, és a falra, más források szerint egy akusztikus paravánra firkálta fel emlékezetből az új szöveget, amit végül egyetlen zseniális alkalommal fel is énekelt. Úgyhogy így született meg a dalocska. Aztán ugye 86-ban jött az igazi atombomba, és akkor vált igazán popkulturális ikonnál, mikor ugye a Aerosmith összebútorozott a Run DMC-vel. Na, tehát mi maradjunk az eredetinél, 103.9 Rock FM, és akkor Walk This Way.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is egy irányosítás van érvényben a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél, útszűkület a Margit körúton, és még ma estig egy irányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Nevezd személyesen a General Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a General Night Run Budapesten.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Az energetikai alkalmazkodást hangsúlyozta a kormányfő. Új hazai kutatás szól a genetikáról. Indul a jelölés a tanári díjra. A mikrofonnál Gál Ildikó. Pakson a munka gyorsabban haladt, és olcsóbb lesz, mint tervezték. Erről a miniszterelnök beszélt napirend előtt az országgyűlésben, utalva az erőmű működtetése érdekében a Dunavi szintjének emeléséért tett erőfeszítésekre. Magyar Péter hazánk vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt. Hangsúlyozta, ősszel a parlament elé terjesztik a klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait. A genetika is befolyásolja a szervezetünk fertőzésekkel szembeni védekező képességét. Ez derül ki a HUNREN, Szegedi Biológiai Kutatóközpont nemzetközi együttműködésben készült friss tanulmányából. Megállapították, nem minden ember immunrendszere érzékeli ugyanúgy a kórokozókat. Reakcióink különbözőségét az életkor és az egészségügyi állapot mellett, a korábbi betegségek és oltások története, valamint az is befolyásolja, hogy a védekező rendszerünk milyen gyorsan és pontosan ismeri fel a betolakodót. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. Október 9-ig lehet felterjeszteni a pedagógusokat. Ezt megteheti diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet egyaránt. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó elismerést legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezők kaphatják meg, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
9: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak.
8: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Emelkedik az öregségi nyugdíjminimum. Változás az uzsoki élén. Egyre több robbanó eszköz kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
11: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt. Hát igen, eljött 2026. augusztusának 28. napja, és a péntek és a hétvége után pedig, hát majd belecsapunk a szeptemberbe, egészen konkrétan jövő héten kedden már szeptember elsője lesz, de amíg az eljön, addig mi totálisan jól érezzük magunkat, de persze utána is nyilván, de ez nem valami vízválasztó, mintán majd jól nem érezzük jól magunkat. Egy a lényeg, hogy most viszont kihasználjuk a lehetőséget és elbúcsúztatjuk a nyarat, mert hogy a hétvégén is itt lesz az ideje, és ha valaki elhagyja Budapest határait, akkor a www.rockradio.hu oldalon online streamen is lehet bennünket hallgatni. No meg, sok vizet iszunk a mai napon, gondoskodunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová és leállítjuk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. No meg, hát hallgatjuk a legnagyobb rockzenéket és rockzenészeket. Nevezetesen most az Aerosmith együttes érkezik, mégpedig az egyik legnagyobb klasszikusukkal, amely egyben a legsikeresebb daluk mind a mai napig. I don't wanna miss a thing.

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Alice Cooper, Hey Stupid!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

103.9 Rock FM, és a Queen az mindig jó, hogyha jön, mégpedig az 1984-es The Works című album egyik legnagyobb klasszikusával, a banda egyik legnagyobb slágere érkezik. Roger Taylor dobos szerzeménye, a címét pedig a zenész kisfiának gügyögései inspirálta. A szám pedig a rádió népszerűségének hanyatlását taglalja, amelyet teljesen háttérbe szorított az egyre nagyobb szerephez jutó televízió. Hát innentől talán világos mindenki számára, hogy ez a Radio Gaga. A kislemez 19 országban menetelt az élig, Angliában a második helyig jutott, az USA-ban pedig a legjobb 20 közé került. 1984-től minden Queen setlist kihagyhatatlan darabja volt, elhangzott a legendás Live Aid koncerten is. A jelenkori egyik legnagyobb popstar Lady Gaga is a dal után választotta magának a művész nevét. Na, hát akkor nincs más hátra. Queen, Radio Gaga.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demiindash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
8: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Iva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony péntek van, mégpedig augusztus 28. napja, itt a nyár vége lassan, de biztosan jövő héten kedden már ugye szeptember 1-e, gondolom a szülők örömtáncot járnak, de hát előtte ezt a hétvégén még jobban meg kell ünnepelni, mégpedig a legjobb rockzenékkel, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és hát az a helyzet, hogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, jó pihit, ha pedig lefelé tart a Balatonra, hát akkor mindenki vigyázzon magára, ha megállítjuk az autót, senkit és semmit nem hagyunk benne, míg 5 másodpercre sem. Hallgatjuk a legjobbakat online streamen www.rockradio.hu, és a legjobbak közül is az egyik legjobb, Deep Purple, mégpedig ők 2026, igen, idén, október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában fognak koncertezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan nagyon sok minden más nem is kell róluk elmondani jelen pillanatban. Ez igazi örömhír, ez a Deep Purple és a Smoke on the Water.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM és a Scorpions, akik már 60 éve gyűrik együtt az ipart, hát az azért nagyon-nagyon szép szám. Hát tavaly lettek ők igazából 60 évesek, akkor úgy otthon ünnepelgettek, meg még Las Vegasban elkezdték, aztán elkezdtek elmenni koncertkörútra, és ennek keretein belül természetesen nálunk is jártak, hiszen minden második évben itt vannak, június 20-án rengették ők meg az MVM Dómot, és jönni-menni fognak ők még egy darabig, és remélhetőleg, hát 2 év múlva nálunk is fellépnek majd, 2029-ben várjuk őket szeretettel, nem, 28-ban várjuk őket szeretettel. Szóval, itt van a Scorpions, akik 1982-ben jelentették meg azt a dalukat, amely végre Amerikát is igazán meghódította, ez pedig nem más, mint a No One Like You. Ezt a számot Rudolf Schenker és Klaus Meine írta, és a Blackout album első kislemezeként jelent meg, maga az album azonban kis híján egészen másképp alakult, ugyanis a felvételek előtt Meine komoly hangszál problémákkal küzdött, meg is kellett műteni, és egy időre az sem volt biztos, hogy valaha újra képes lesz professzionálisan énekelni, de hál' Istennek ez már rock történelem. Ez a Scorpions és a No One Like You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, na hát akkor egy jó Pantera az mindig jó, és hát őket köszönthettük itt nálunk június 11-én, a Metallica előtt léptek fel. Hát valami egészen fantasztikus volt ez a fellépés, és reméljük, hogy jönnek még, mert hogy itt őket annyira szeretjük, hogy amikor újra elkezdtek turnézni, akkor mindjárt duplával kellett kezdeniük 2023-ban nálunk, aztán azóta voltak 2025-ben, és most 2026-ban is. Hát jöjjön a 2027, fel a 2027-es évre, én azt mondom, és közben azért meghallgatgatjuk úgy a nagy dalaikat, mint például a Cowboys from Hell című korongnak az egyik legnagyobb slágerét. Ugye ez volt az a lemez, amelyet a banda első valódi debütlemezének tartanak, mert tulajdonképpen ez volt az az album, amely kijelölte a banda számára a kemény zenei irányt. A korong egyik leghíresebb dala pedig a Cemetery Gates című ballada volt, amelynek szövegét Phil Anselmo szerint egyik New Orleansban élő barátjának a halála inspirálta, aki öngyilkosságot követett el néhány évvel azelőtt. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, én még pedig a pénteki Rock délelőtt, de már pénteken délután folytatjuk tovább, már dél is elmúlt, úgyhogy mindenkinek kellemes péntek délután kívánok. Na és akkor ilyenkor ugye jönnek azok az intelmek, hogy mindenki gondoskodik szépen a napvédelemről, meg sok vizet iszik, meg autóval megy valahová, és leállítja senkit és semmit nem hagy benne, még 5 másodpercre sem. Aztán, hogyha Balaton felé megyünk, akkor nagyon vigyázzunk magunkra, és amúgy online streamen is lehet bennünket hallgatni, akár a Balatonnál is, www.rockradio.hu, de bárhol máshol a világon. Csak úgy mondom. A Dio érkezik, hát ugye Ronnie James Dio csapatáról mindent tudunk, azt is tudjuk, hogy a Holy Diver az egyik legnagyobb daluk. No, pláne ez egy lemez címadó tétele, mégpedig az elsőjé, amelyet Dio néven csinált. A dalt a jelenések könyve, azon belül is a 12. fejezet 9. pontja inspirálta, amelyben a sátán egy nagy sárkány képében a földre vetették. Ez elég komoly. Dio, Holy Diver.

0: zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.
1: És fognál a két kezem.
0: Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra tereli, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Bag és 60 között a 47-es kilométertől a 49-es kilométerig az elválasztó sávot aszfaltozzák, ezért a belső sávot mindkét oldalon lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik, az egyes főúton Bicske és Óborok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Plusz 36 29 99 103 9, az ami SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már jöhet is egy igazi, na most szétverjük a házaddal, ez a Sweet és a The Bar.

103.9 Rock FM, az Alice in Chains egyik legismertebb dala érkezik, ez a God. Eredetileg 1992-es single című film zenéjeként jelent meg, majd még ugyanabban az évben felkerült

a legendás Dirt című albumra. A számot Jerry Cantrell gitáros írta a jó barátja Andrew Wood a Mother Love Bone énekesének emlékére, aki 1990-ben heroin túladagolásban hunyt el. Cantrell később elmondta, hogy a dal nem csak róla szól, hanem azokról, akik könnyen ítélkeznek mások élete és döntései felett. A felvételen Jerry Cantrell énekli a verseket, míg a refrénben a zenekar frontembere Lane Staley hallható. Ettől kapja a dal azt a különleges hangulati váltást, ami az Alice in Chains egyik védjegyévé vált. A Wood azóta a grunge korszak egyik meghatározó klasszikusa lett. 1993-ban az MTV a filmhez készült klipek között a legjobbnak választotta a videót, a dalt pedig számos minden idők legjobb rock és grunge felvételeit összegző listán is megtaláljuk. Alice in Chains, Wood.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Császárok Pilács Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bezony, most már a 28. napja van augusztusnak, a hétvégén ugye már teljesen kimegyünk a szeptemberből, szinte teljesen, hétfőn 31-e és aztán kedden szeptember 1-e. Na de addig azért még eljutunk valahogy, mégpedig a legnagyobb buli van most a hétvégén, hát búcsúztatjuk a nyarat, mi mást is tehetnénk, és tesszük mindezt a legjobb rockzenékkel, www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, és egyébként mindenki figyel a napvédelemre, sok vizet iszik, és ha autóval megy valahová, senkit és semmit nem hagy benne, még 5 másodperce sem, mindenki bulizzon egy óriásit, a Queennel most például, a Somebody to Love-val. Ez a dal az 1976-os Day at the Races című lemez legnagyobb slágere, és akár csak korábban a Bohemian Rhapsody, ez is egy igen komplex szerkezetű dal, a stílusa Freddie nagy bálványa Aretha Franklin világát idézi, a zenekar célja pedig ezzel az volt, hogy megmutassák, hogy zenei spektrumuk jóval túlmutat a hard rockon, és akár egészen a gospelig terjed. Hát nekik mindenen túlmutatott egyébként ez a Queen és a Somebody to Love.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasvészektől pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és Hegyesalon felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az egyes főúton Bilatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. +30 20 99 909 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozom is Rob Zombie dalát, ez a Dracula.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103 9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, szeretjük a fellépnálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy jön. Bryan Adams, When You're

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nevezz személyesen a General Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Nightrun Budapesten.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Péntek van, 28. napja van augusztusnak 2026-ban mindenképpen, ami azt jelenti, hogy jövő héten kedden már szeptember 1-e, de kiszámolja, előttünk a hétvége, jól érezzük magunkat, hallgatjuk a legjobb rock zenéket, és csak ez az, ami számít, megéljük együtt a pillanatot, mondhatnám így is, és ezt is mondtam, igen, sok vizet iszunk, vigyázunk a napvédelemre, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem, és egyébként www.rockradio.hu, ahol online streamen is lehet bennünket hallgatni, hát meg a Journey dalát is lehet hallgatni, ugye a legjobb rockzenék, azokkal vagyunk mi, a legendás Our Band a 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere jön, a tagok elmondása szerint a szám megszületését a Thin Lizzy dalainak stílusa inspirálta, akikkel 1979-ben turnéztak együtt, de egyébként meg a fiatalabb generáció is mindenhonnan ismerheti, hiszen rengeteg reklámban van, filmben van még mind a mai napig, és ezért egy örök rocksláger, Journey, Anyway.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. Na nézzük, hogy milyen lesz augusztus utolsó hétvégéjének időjárása. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hát akkor ennyit tudnék mondani az időjárásról. Ram Jam, Blackberry. Ez pedig a dal, ami jön.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Ennyi volt mára, és egész hétre a Roggér előtt érkezett a Roggér utánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel hétfőn, augusztus utolsó Roggér előttjével, addig is kellemes délutánt és estét, fantasztikus nyarat, jó hétvégén. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a YouTube és a Pride in the Name of Love.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a pénteki rock délután, kellemes délután, Klomoncse Krisztián vagyok. Innentől kezdve ez már annyira a hétvége, hogy nem lehet fokozni a kánikulát, viszont lehetne fokozni, mert hogy Magyarország északi részeiben vagy középső részeiben megállnak a hőmérsékleti értékek 32 fok körül. Szerintem nagyon sokan örülnek ennek, ennél feljebb már ne menjen. Az augusztus egyébként nem így gondolja, mert hogy az utolsó napon majd 31-én hétfőn még ennél is melegebb lehet. Egyébként pedig sokszor emlegettem ezen a héten a déli területeket, nevezetesen Pécs-Szeged vonala, ahol mediterrán időjárás van, és mindig, amikor kánikulát emlegetünk Budapest környékén, hogy sokkal melegebb van, 35-36 fokkal. A hétvégi időjárása is csodás lesz, 29-31 fokkal, azért alacsonyabb, mert szombaton jön egy hideg front, de mindenféle csapadék nélkül. Az augusztusi nyár tombol. Ezek itt a legjobb zenék, mint a Van Halen, You Really Got Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban. Van egy lezárás a 11. kerületben a Műegyetem rakparton, ez vasárnap délutánig eltart. Lezárás van az Andrássy úton, ez pedig vasárnap estig tart. Félpályás lezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, illetve két irányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában. Ez ma fejeződik be, de csak 23 órakor. És az Útinform nem írta a péntek délutáni rohamot, csütörtökön is furcsa volt már, de a péntek délutáni roham meg most hivatalosan nem létezik. Ettől még érdemes figyelni a délutáni forgalomra az autópályákon és Budapest összes gyorsforgalmi és kivezető útján. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM egyetlen egy válogatás album, ami egy egész korszakot mutat be, 70-es évek közepe és a 80-as évek eleje is, egészen pontosan a 70-es évektől a 80-as évekig, mert hogy a piramis szuperkorszakát pont ez jellemzi 1975-től 1981-ig. A Ha volna két életem című dal rögtön a második azután, hogy Szabadnak születtem, és hát persze az úgynevezett Best of albumon még olyanokat találunk, mint az Őszintén akarok élni, Csak a rövid idő, Kóbor angyal, Hozd el a tegnapot, Ajándék, A becsület, vagy Az égni kell, annak, aki gyújtani akar. Hölgyeim és uraim, Piramis most a Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
3: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, ZZ Top, La Grange, és ezen a ponton Frank Beard munkásságáról emlékezzünk meg, aki az elmúlt napokban itt hagyott bennünket, és már csak Billy Gibbons van velünk, mert úgy korábban Dusty Hill is távozott. És a ZZ Top előtt még az órazáróra is térjünk vissza, hiszen pénteki rock délután van The Cure és a Friday I'm in Love. Ha péntek, akkor szerelmesek vagyunk. Mibe is? Kibe is? Én a magam részéről abba, hogy az útinform semmilyen fennakadást nem ír a Budapest környéki gyorsforgalmi utakról és autópályákról, nincsen roham az M7-esen a Balaton felé, és Budapestről még baleseti jelentés sem érkezett. Hogy is szokták mondani? Ez a hír is hír, illetve az öngól is gól. Na de öngólról itt szó nincs, kellemes délután, Klamoncsa Krisztián vagyok. Lezárás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton vasárnap délutánig, ezek a budapesti hírek. Lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig. Félpályás lezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és egy lezárás még a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, és két irányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában ma 23 óráig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM Rock Lexikon duettek külön kiadás augusztus utolsó hétvégéjén Dolly Parton emlékére, aki 1983-ban Kenny Rogers-szel énekelte az Islands on the Stream duettet. És még a Run DMC az Aerosmith-szel, Chris Norman és Suzy Quattro, Tina Turner és Ross Stewart, Tina Turner és Bryan Adams, vagy a Queen és David Bowie, vagy Joe Cocker és Jennifer Warnes. A műsor legszebb dala pedig természetesen Presser Gábor, Katona Klári, Demjén Ferenc, Nagy Találkozás. És még sok-sok név és duett ebben a bizonyos két órában. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.
2: Lennél velem, és fognád a két kezem.
1: Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton vasárnap délutánig, lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, félpályás lezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, valamint kétirányúsítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában ma 23 óráig. Napközbeni sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsői út csomópontban is, sávlezárások a fővárosban a Bajcsi-Zsilinszky úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, szakaszos sávlezárás van a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél. Lezárások a 8. kerületben a Donkó utcában, a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és a forgalmi rendváltozás a Budaörsi úton a Villányi út előtt egy évig érvényes, 2027 nyaráig buszsávot alakítottak ki a befelé haladó oldalon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM és a pénteki Rock délután. Addig-addig emlegettem, hogy nem történik semmi az M7-esen. Balesetről most sem kaptam hírt, de az Útinform hivatalos tájékoztatása szerint erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán is. A fővárostól Martonvásárig telítettek a sávok. A 28-as kilométernél Martonvásár előtt egy műszaki hibás jármű is vesztegel a belső sávban, tovább nehezítve ezzel az előrejutást. Korábban az Útinform hírei között szerepelt a szokásos M1-es tumultus, de ez inkább a főváros felé észlelhető, mert hogy szűkítettek a sávok, és a szűkített hosszú sávos terelésben a külső sávban a főváros felé a kamionok mindig összetorlódnak, így aztán meg-megtorpan a külső sáv, de a belső sáv viszont remekül járható. Budapesten továbbra is lezárás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton vasárnap délutánig, van egy lezárás az Andrássy úton vasárnap estig, félpályás lezárás a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és a 22. kerületben is van egy lezárás a Rózsakert utcában, ez szombat hajnalig tart. És a kétirányosítás a 12. kerületben még mindig érvényes a Nógrádi utcában, ez ma 23 óráig érvényes. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok, most az Eddával ez az Egyedül Blues.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM Rock Lexikon duettek különkiadás augusztus utolsó hétvégéjén Dolly Parton emlékére, aki 1983-ban Kenny Rogers-szel énekelte az Islands on the Stream duettet. És még a Run DMC, az Aerosmith-szel, Chris Norman és Suzy Quattro, Tina Turner és Ross Stewart, Tina Turner és Bryan Adams, vagy a Queen és David Bowie, vagy Joe Cocker és Jennifer Warnes. A műsor legszebb dala pedig természetesen Presser Gábor, Katona Klári, Demjén Ferenc, Nagy Találkozás. És még sok-sok név és duett ebben a bizonyos két órában. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton vasárnap délutánig, lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, félpályás lezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, valamint két irányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában ma 23 óráig. Napközbeni sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsői út csomópontban is, sávlezárások a fővárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, szakaszos sávlezárás van a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél. Lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és a forgalmi rendváltozás a Budaörsi úton a Villányi út előtt egy évig érvényes, 2027 nyaráig buszsávot alakítottak ki a befelé haladó oldalon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: És bedobta!
3: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
2: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
3: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
2: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyet és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, marad a csodálatos idő, olyan kifejezések helyett, mint augusztusi nyár vagy kánikula, szombatra jöhet egy hidegfront, és a 32-33 fokos pénteki csúcsból 29 fokot csinál, a hajnali hőmérsékletekkel sincs gond, nagy átlagban 19-22 fok között alakulnak, és a következő napokban is a hétvége elmúltával marad a reggeli 20-21 fok. Na de a szombati hidegfrontot követően már vasárnap újra 31 fok lesz rengeteg napsütéssel, augusztus utolsó napján hétfőn 31-én pedig 33-34 fokos csúcs lehet, és utána kettől beköszönt a szeptember, méltó folytatással, kezdetben 29-32 fokokkal, ha szerdán jön egy hidegfront, az elhűtheti a hét közepét, és csütörtökre, péntekre már csak 26-27 fok várható.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM Rock Lexikon duettek külön kiadás augusztus utolsó hétvégéjén Dolly Parton emlékére, aki 1983-ban Kenny Rogers-szel énekelte az Islands on the Stream duettet. És még a Run DMC, az Aerosmith-szel, Chris Norman és Suzy Quattro, Tina Turner és Ross Stewart, Tina Turner és Bryan Adams, vagy a Queen és David Bowie, vagy Joe Cocker és Jennifer Warnes. A műsor legszebb dala pedig természetesen Presser Gábor, Katona Klári, Demjén Ferenc, Nagy Találkozás. És még sok-sok név és duett ebben a bizonyos két órában. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton vasárnap délutánig, lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, félpályás lezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, valamint két irányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában ma 23 óráig. Napközbeni sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsői út csomópontban is, sávlezárások a fővárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, szakaszos sávlezárás van a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél. Lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és a forgalmi rend változás a Budaörsi úton a Villányi út előtt egy évig érvényes, 2027 nyaráig buszsávot alakítottak ki a befelé haladó oldalon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton vasárnap délutánig, lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, félpályás lezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában egész hétvégére, és lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, valamint két irányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában ma 23 óráig. Napközbeni sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsői út csomópontban is, sávlezárások a fővárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, szakaszos sávlezárás van a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél. Lezárások a 8. kerületben a Donkó utcában, a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé. Útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és a forgalmi rend változás a Budaörsi úton a Villányi út előtt egy évig érvényes. 2027 nyaráig buszsávot alakítottak ki a befelé haladó oldalon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, marad a csodálatos idő, olyan kifejezések helyett, mint augusztusi nyár vagy kánikula. Szombatra jöhet egy hidegfront, és a 32-33 fokos pénteki csúcsból 29 fokot csinál. A hajnali hőmérsékletekkel sincs gond, nagy átlagban 19-22 fok között alakulnak, és a következő napokban is a hétvége elmúltával marad a reggeli 20-21 fok. Na de a szombati hidegfrontot követően már vasárnap újra 31 fok lesz rengeteg napsütéssel, augusztus utolsó napján hétfőn 31-én pedig 33-34 fokos csúcs lehet, és utána kettől beköszönt a szeptember, méltó folytatással, kezdetben 29-32 fokokkal, ha szerdán jön egy hidegfront, az elhűtheti a hét közepét, és csütörtökre, péntekre már csak 26-27 fok várható.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM szombaton és vasárnap Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal, én pedig a Rock Lexikon újabb különkiadásával, Dolly Parton emlékére is Rock Lexikon duettek különkiadás szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától. Most 8 órától Bűri Szili a műsorvezető és dübörög a pénteki Vaktanáj egészen éjfélig. Plamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, az augusztusi nyár folytatódik, a hétvégén is csodálatos időt kívánok a Rock FM legjobb zenéivel.

0: 5 a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd Szili, ez itt a Rock the Night, és már is indul a Szilipédia. Augusztus 28-án, az év 240. napján nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót, az évből még 125 nap van hátra. Ma az Ágostonok ünneplik a névnapjukat. Az Ágoston latin eredetű név, mint tudjuk, jelentése tiszteletre méltó. Ó, mint a Teddy a Csengetett Milordból. Tiszteletre méltó Teddy, tiszteletre méltó Ágoston. Szóval Szent Ágoston az egyik legjelentősebb ókori egyházatya volt, akinek gondolatai ma is hatással vannak a keresztény filozófiára. Rám meg Teddy bácsi gondolatai.

1039 Rock FM, 1965 az év, amikor augusztus 28-án megszületik a country pop királynője, ő pedig nem más, mint Shania Twain. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Man I Feel Like a Woman, vagy a You're Still the One. Több mint 100 millió albumot adott el világszerte, és ezzel minden idők legsikeresebb női country előadói közé tartozik. Istenem, én nagyon bírom a countryt, főleg Johnny Cash az énekes óta. Viszont Shania Twain is nagyon maradandót alkotott ebben a műfajban. Jogos a taps!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

És akkor még egy nagy születésnaposunk van, köszönhető Hollywoodnak. A srác, akiről nem lehet megmondani, hogy ő normális-e, vagy csak csinálja, vagy hogy teljesen katasztrófa, elképesztő, mindenképpen jó színész, csak egy kicsit, igen, hogyha egy pontos meghatározást akarnék mondani róla, ő fullba nyomja a kretént minden egyes alkalommal. Szóval 1969. augusztus 28-án született Jack Black, most már mindenki tudja, kiről beszélünk, amerikai színész és zenész, a legtöbben a Rock Sulli és a Kung Fu Panda filmekből ismerik, játszott egy csomó minden másban is, de valahogy az ő őrülete az, és a szemében levő szikra az abszolút mértékben, hát nem biztos, hogy véletlenül csinálja, ugye? Na, mindegy. Szóval saját zenekara van, a Tenacious D, és hát Jack Black karrierje is példázza, hogy hogyan lehet egyszerre valaki humoros, komikus, szerethető színész és igazi rock'n'roll arc. Szóval az Isten éltesse Jack Black-et, akinek a Rock Sulit köszönhetjük.

93.9 Rock FM, gyerekek, nem akárki a szülinaposunk a mai napon, hát azonnal vigyázva állok, hát de komolyan mondom, Zebra hét jelentkez, azonnal indulunk. Starsky hozd a Verdát, és megjelent a világ leggyönyörűbb autója, az a Ford Gran Torino coupé, gyerekek, amivel felszelték az egész amerikai Egyesült Államokat A-tól Z-ig, keleti parttól a nyugati partig. Úristen, de szerettem a Starsky és Hutch sorozatot. Szóval David Soul, az amerikai színész és énekes, aki a Starsky és Hutch sorozat Hutchinsonjaként főszereplőjéként lett világhírű, és emellett egyébként kevesen tudják, hogy énekesi karriert is befutott. Legismertebb dala a Don't Give Up on Us, az 1970-es években lett hatalmas siker, de a mi számunkra itt Európában abszolút mértékben Hutchinson nyomozóként lett fantasztikusan hatalmas ikon. Na, az Isten éltesse ezt a csodálatos férfit!

93 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1963. augusztus 28-án mondta Martin Luther King a híres Van egy álmom beszédét Washingtonban. I have a dream. Ez a történelmi pillanat a polgárjogi mozgalom szimbólumává vált, és máig a világ egyik legismertebb beszéde. Több mint 250 000 ember hallgatta élőben a Lincoln emlékműnél.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1968. augusztus 28-án mutatták be a Beatles utolsó közös fellépését filmvásznon, a Hey Jude felvételét. A dalt több mint 7 percben rögzítették, és azonnal lista vezető lett. A na na na na na, nem az más, mert na na na na na na na na. É, nem, az se az. Na na na na na na na na na na na. Hey Jude, hát ez az. Lehet ezt elfelejteni?

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, 1903 gyerekek, kapaszkodjatok meg, hát ha tudtok valamiben. Augusztus 28-án született Sir Claude Graham White, brit pilóta és repülési úttörő, aki részt vett az első angliai repülőbemutatókon. Az ő munkássága alapozta meg a polgári repülés biztonsági szabályait. Köszönjük!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, és hogyha már dugig vagyunk születésnaposokkal, akkor így a végére is jut egy, mert hogy 1953-ban született a mai napon David Fincher, amerikai filmrendező. Az ő nevéhez fűződnek olyan kultikus filmek, mint a Hetedik, vagy a Harcosok klubja, vagy a Social Network. Precíz, sötét hangulatú stílusa miatt máig a legnagyobb hatású rendezők közé tartozik.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Szasz haverom, ez itt a 103.9 a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, hát mit mondhatnénk a végére, hogy milyen nap van ma, milyen nap van ma? Hát a nyugalom napja. Állítólag augusztus 28-a a világon a nyugalom napja. A kezdeményezés célja, hát hogy nyugodtak legyünk. Minek az a sok rohanás, hajsza a pénz után? Szóval a kezdeményezés célja, hogy az emberek csak kicsit lassítsanak, engedjenek a stresszből, és több időt töltsenek a családukkal, a barátokkal. A kutatások szerint már napi 10 perc tudatos pihenés is mérhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, ami ugye hazánkban nem csak.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.